0: On aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoraan valittu toimielin. EU-vaalit ovat yksi maailman suurimmista demokraattisista prosesseista. Tässä podcast-sarjassa kerromme, mitä sinun pitää tietää tulevista EU-vaaleista. Tässä jaksossa kerromme, miten voi löytää luotettavia tietolähteitä ja hyödyntää EU:n toimielinten antamia virallisia tietoja, erityisesti näinä disinformaation aikoina. EU-vaalien lähestyessä on tärkeää olla perillä ehdokkaista ja unionin eri politiikoista sekä merkittävistä ajankohtaisista kysymyksistä. Internet on kuitenkin täynnä harhaanjohtavaa tietoa, minkä vuoksi tosiasiat on vaikea erottaa fiktiosta. Tänään tarkastelemme strategioita, joiden avulla voit liikkua tehokkaasti informaatioympäristössä. Aloitetaan puhumalla siitä, miksi on niin tärkeää löytää luotettavia lähteitä. Väärät tiedot voivat vaikuttaa käsityksiimme ja päätöksiimme erityisesti silloin, kun on kyse äänestämisestä. Euroopan unioni on monimutkainen kokonaisuus, jonka toiminnan ymmärtämiseen tarvitaan täsmällistä tietoa. Kun etsimme tietoa verkosta, kirjoitamme yleensä ensimmäiseksi hakukoneeseen hakusanoja. Ei sinänsä lainkaan huono ajatus. Muista kuitenkin, että ensimmäiset hakutulokset eivät välttämättä ole luotettavimpia lähteitä. Ne ovat usein suosituimpia tai ihan vain sponsoroituja verkkosivuja. Kun hakee luotettavaa tietoa, kannattaa siirtyä suoraan unionin toimielinten virallisille verkkosivustoille. Siellä on tarjolla tarkkaa ja ajantasaista tietoa EU:n toimielinten politiikasta, lainsäädännöstä ja tehtävistä. EU:n tärkein virallinen verkkosivusto on europa.eu. Sieltä löytyy runsaasti tietoa suoraan alkulähteeltä. Mistä tunnistaa EU:n viralliset verkkosivustot? Ensinnäkin EU:n virallisten sivustojen verkkotunnusten lopussa on europa.eu. Ne on myös aina saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Verkkosivuston alareunassa mainitaan muut EU:n toimielimet tai kanavat. EU:n verkkosivustoilla olevat tiedot ja luvut tarkistetaan ja todennetaan aina tieteellisistä lähteistä ja tilastolaitoksilta. Toinen vinkki on etsiä virallisia sometilejä, jotka EU:n toimielimet ovat todentaneet tai joita ne hallinnoivat. Nämä tilit jakavat usein luotettavia päivityksiä ja selvennyksiä tärkeistä asioista. Todennetuilla tileillä on yleensä sininen merkki nimen vieressä. Se osoittaa, että tilit ovat aitoja. Voit myös vierailla EU-vaaleihin osallistuvien poliittisten puolueiden ja ehdokkaiden virallisilla verkkosivustoilla. Näillä sivustoilla esitellään usein tarkasti poliittiset ohjelmat ja ehdotukset. Se auttaa tekemään tietoon perustuvia vertailuja. Eri lähteistä saatuja tietoja on myös hyvä vertailla toisiinsa. Jos jokin uutinen vaikuttaa hälyttävältä tai kiistanalaiselta, sen paikkansa pitävyyden voi tarkistaa hyvämaineisten uutisorganisaatioiden sivuilta tai faktantarkistussivustoilta. Suhtaudu varauksella somessa jaettuihin tietoihin. Somealustat voivat olla hyödyllisiä, kun haluaa olla yhteydessä muihin ja pysyä ajantasalla, mutta ne ovat myös mahdollisia väärän tiedon kasvualustoja. Tarkista aina lähde ja kirjoittaja ennen kuin jaat tai uskot internetissä julkaistuja tietoja. EU-vaalien alla on erittäin tärkeää löytää luotettavia tietolähteitä, jotta äänestyspäätöksen voi perustaa tietoon. Jos käyttää virallisia verkkosivustoja, tarkistaa tiedot useista eri lähteistä ja suhtautuu kriittisesti siihen, mitä näkee verkossa, voi ohittaa disinformaation ja tehdä perusteltuja johtopäätöksiä. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on kollektiivinen saavutus ja siten myös kollektiivinen vastuu. Jokainen meistä voi vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: A 400 éven át folytatott transzatlanti rabszolgakereskedelem a történelem egyik legsötétebb és legborzalmasabb fejezete. Több mint 15 millió ember életét keserítette meg. Az Atlanti óceánon keresztül európai hajókon szállították át az embereket Nyugat-Afrikából az amerikai kontinensre, hogy ott kényszermunkára fogják őket. Az 1800-as évek elején ugyan eltörölték a rabszolgaságot, az a mai napig érezteti hatását. A rabszolgakereskedelem szentesítésére és intézményesítésére hangoztatott rasszista ideológiák egyesek diszkriminatív beállítottságában és viselkedésében még ma is tetten érhetők.
2: Ezzel a podcasttal a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozatainak kívánunk emléket állítani. Egyúttal azt járjuk körbe, hogy a történelem eme sötét fejezete milyen hatással van jelenkori világunkra.
1: Ugorjunk vissza az időben egészen a 18. század végéig. Haiti ekkor francia gyarmat volt a Karib-térség szívében, ahol a rabszolgasorban tengődő afrikaiaknak rendkívül sanyarú sors jutott osztály részül. Legfőképpen Nyugat-Afrikából hurcolták át őket, hogy elképzelhetetlen viszontagságok közepette éjt nappal látéve dolgozzanak. Mindennaposak voltak körükben a betegségek, a fertőzések, az erőszakos cselekmények, az alultápláltság. Ez időtájt a francia forradalom eszméi, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség, a haitiakban is lángra gyújtották a szabadság iránti vágyat. Az ország azonban az egymással versengő gyarmatosító hatalmak, köztük a spanyolok és a britek csataterévé vált, akik önös érdekeiknek megfelelően álltak be egyik vagy másik csoportosulás mögé.
2: A nagy zűrzavar közepette egy Toussaint Louverture nevű egykori rabszolga állt a felkelések élére. 1791 és 1804 között többeket maga mellé toborozva küzdött a függetlenségért. Végül győzedelmeskedett a forradalom. A haiti nép lerázta magáról a francia rabigát. Ezzel Haiti lett az első olyan ország, amelyet egykori rabszolgák alapítottak. E történelmi pillanat nem csak Haitin jelentette a rabszolgaság végét. Hatása messze túlmutatott a kis szigetországon, mert végső soron a transzatlanti rabszolgakereskedelem eltörlésében is nagy szerepe volt.
1: De térjünk vissza a mába! Egy ENSZ kezdeményezés nyomán minden évben március 25-én a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozataira emlékezünk. Felidézzük a rémtetteket azok emléke előtt tisztelegve, akiknek végtelen szenvedést okozott vagy az életébe került a rabszolgaság. Ilyenkor arra is mód nyílik, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a rasszizmus és az előítéletesség veszélyeire. Ahogyan António Guterres ENSZ főtitkár megjegyezte,
3: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic, ripped from their families.
2: Afrikai gyermekek, nők és férfiak millióit hurcolták el át az Atlanti-óceánon, elszakítva őket hazájuktól és családjuktól. Szétdulták közösségeiket, tárgyiasították testüket, tagadták emberi voltukat. A rabszolgaság története a szenvedés és a barbár kegyetlenség története. A legsötétebb oldalát mutatta meg az emberiségnek. Másrésztről viszont a tiszteletet parancsoló bátorság története is az emberiség legjobb oldalával. Először a rabszolgasorba taszítottak részéről, akik helyzetük teljes reménytelensége ellenére kimertek állni magukért, aztán a rabszolgák felszabadításáért küzdő abolicionisták részéről, akik felemelték szavukat egy gyalázatos büntettel szemben. Mindennek ellenére a transzatlanti rabszolgakereskedelem öröksége a mai napig kísért minket. Sajnos a gyarmati kizsákmányolás évszázadaitól egyenes út vezet napjaink társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeihez. Ugyanazokat a rasszista szólamokat halljuk, amelyek megpróbálták megideologizálni a rabszolgakereskedelem embertelenségét, ugyanúgy érezzük a fehérek felsőbbrendűségét hirdető gyűlöletét. Mindnyájunk kötelessége, hogy felvegyük a harcot a rabszolgaságból visszamaradt rasszizmus ellen.
1: A rasszizmust és az előítéleteket leginkább ismereteink bővítésével lehet leküzdeni. Az ENSZ ezért fektet akkora hangsúlyt az oktatásra. Meg kell ismertetnünk a felnövekvő nemzedékkel a rabszolgaság okait és következményeit, levonva e sötét korszak tanulságait. Az sem mindegy, hogy milyen szavakat, milyen jelzőket használunk, amikor erről beszélünk. Az előítéletek ugyanis a kifejezéseken keresztül is tovább öröklődhetnek. Egyes történészek ezért már rabszolgák helyett sokszor rabszolgasorba taszítottakat mondanak e jogfosztott emberek említésekor, ezzel is nyomatékosítva a rendszer kegyetlenségét és embertelenségét. Több kezdeményezés is született annak érdekében, hogy feltárjuk a történelmi igazságot. Ilyen például az UNESCO-nak a rabszolgasorba döntött népek útja elnevezésű 1994-es projektje, vagy a korábban említett ENSZ emléknap.
2: Az ENSZ egyébként a 2015-től kezdődő 10 évet az afrikai származásúak nemzetközi évtizedének nyilvánította, hogy felhívja a figyelmet ennek a társadalmi csoportnak a küzdelmeire, illetve az őket érő rendszerszintű rasszizmusra és diszkriminációra. A nemzetközi évtized nagyobb érvényt kíván szerezni az emberi jogoknak, és erősíteni kívánja a rasszizmus elleni jogi kereteket. Nyilvánosságot ad mindannak, amivel az afrikai származásúak gazdagították a világot.

0: kitért az állásfoglalás. Egyebek mellett azzal az ajánlással élt, hogy a fekete és színesbőrű emberek történelme legyen része az iskolai tananyagnak.
1: A március 25-i ENSZ emléknaphoz kapcsolódva a rasszizmus elleni európai hálózat az európai parlamenti képviselőkkel és az Európai Bizottsággal karöltve évről évre megrendezi a rasszizmus ellenesség és a sokszínűség hetét, hogy többek között pénzügyi, szociokulturális és pszichológiai jóvátételben részesítse a rabszolgasorba taszítottak leszármazottait.
0: A rabszolgaság intézménye és az abban gyökerező, velünk élő rasszizmus mind a mai napig érezteti társadalmi hatását. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi történt. Meg kell őriznünk az emlékezetünkben a Toussaint Louverture-höz hasonló hősöket, akik kivívták a rabszolgaság eltörlését. Nemzetközi és uniós szintű összefogással és oktatással leszerelhetjük a rasszizmust, tudatosíthatjuk mindenkiben a problémákat, elősegíthetjük az esélyegyenlőséget, és végső soron befogadóbb, igazságosabb társadalmat hozhatunk létre mindenki számára.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Unia Europejska i jej państwa członkowskie coraz częściej padają ofiarą wymuszeń ekonomicznych. Stosuje się wobec nich narzędzia gospodarcze, takie jak ograniczenia w handlu, bojkoty lub dyskryminację administracyjną, aby osiągnąć cele polityczne. Wymuszanie ekonomiczne jest dla Unii Europejskiej coraz poważniejszym problemem politycznym i gospodarczym. Niestety leży w dużej mierze poza zakresem działalności Światowej Organizacji Handlu, a to dlatego, że wymuszanie odbywa się nieoficjalnie i w zawoalowany sposób. Do niedawna Unia nie posiadała żadnego instrumentu prawnego, aby z nim walczyć. Już w 2020 roku Parlament Europejski i kilka państw Unii wyraziło niepokój z powodu wymuszania ekonomicznego. Komisja podzielała ich niepokój i przyjęła do wiadomości apel Parlamentu o nowe środki, które pozwolą walczyć z tym procederem. W rezultacie Komisja, Rada i Parlament przyjęły wspólne oświadczenie w sprawie instrumentu, który miał pomóc zapobiegać wymuszeniom ze strony państw spoza Unii, które nazywamy także państwami trzecimi. Miał też pomóc neutralizować ich skutki. Oświadczenie to opublikowano razem ze zmienionym rozporządzeniem o egzekwowaniu przepisów handlowych. W grudniu 2021 roku Komisja opublikowała projekt przepisów dotyczących instrumentu, który ma chronić przed wymuszaniem ekonomicznym. Dzięki niemu Unia może skuteczniej reagować na tego rodzaju wyzwania w skali światowej. W projekcie tym wymuszenie ekonomiczne zdefiniowała następująco. Jest to ingerencja w prawnie uzasadnione, suwerenne wybory Unii lub jej państwa członkowskiego. Ma ona doprowadzić do wstrzymania, zmiany lub podjęcia określonego działania przez Unię lub jej państwo członkowskie, bądź też zapobiec temu działaniu. Ingerencja polega na stosowaniu lub groźbie zastosowania środków, które wpływają na handel lub inwestycje. Spójrzmy na konkretny przykład. W listopadzie 2021 roku w Wilnie na Litwie otwarto tajwańskie biuro przedstawicielskie. Chiny uznały wybór nazwy, w której mowa o Tajwanie, za naruszenie zasady jednych Chin. Państwo to uważa bowiem, że istnieją tylko jedne Chiny i że Tajwan jest ich częścią. Ten incydent dyplomatyczny spowodował poważne tarcia między Litwą a Chinami. Te ostatnie wprowadziły ograniczenia handlu z Litwą, zaczęły bojkotować litewskie przedsiębiorstwa i ograniczyły import z Litwy o prawie 90%. Chiny dopuściły się też dyskryminacji administracyjnej wobec Litwy. Poza tym wprowadziły ograniczenia inwestycji i ruchu turystycznego. Jednym z najdrastyczniejszych środków było usunięcie Litwy z systemów celnych Chin. To spowodowało, że eksporterzy litewscy nie mogli składać dokumentacji celnej. Wysyłki towarów nie przechodziły chińskiej odprawy celnej. Chiny nie odnawiały też wniosków o pozwolenie na przywóz czy umów handlowych. Kiedy okazało się, że embargo importowe nie wpłynęło na pozycję Wilna, Chiny zaostrzyły działania. Ostrzegły przedsiębiorstwa, które zaopatrywały się na Litwie, że również mogą stać się celem chińskich sankcji. Parę miesięcy później kilka przedsiębiorstw niemieckich poinformowało, że padły ofiarą tych sankcji. Cechą charakterystyczną wymuszenia ekonomicznego jest to, że odbywa się zakulisowo. Rządy rzadko przyznają się, że stosują tego rodzaju środki. Rzadko też ujawniają powiązania między nimi a swoimi interesami państwowymi. Dlatego bardzo trudno jest zgłaszać wymuszenia na takich forach jak Światowa Organizacja Handlu. W wielu przypadkach jest to wręcz niemożliwe. Nowy instrument, który ma chronić przed wymuszaniem, nie powstał konkretnie z myślą o Chinach, ale pomaga Unii reagować na podobne wyzwania jak w przytoczonym przykładzie. O czym jest mowa w tekście przepisów o instrumencie chroniącym przed wymuszeniem? Przede wszystkim Rada i Parlament jasno zdefiniowały praktykę wymuszenia ekonomicznego. Dzięki temu instrumentowi Unia może działać w przypadkach, gdy państwo trzecie zagrozi zastosowaniem środków wymuszenia. W tekście określono też przedział czasowy, w jakim Unia powinna zastosować instrument, w tym zareagować na wymuszenie. Rada ma formalnie rozstrzygać, kwalifikowaną większością głosów, czy doszło do wymuszenia ekonomicznego. Będzie to robić na podstawie wniosku Komisji i zebranych dowodów. Komisja ma mieć uprawnienia wykonawcze, by podjąć decyzję w sprawie środków odwetowych. Wszelkie środki powinny być proporcjonalne do wyrządzonych szkód i zgodne z przepisami międzynarodowymi. Przepisy stanowią też, że Unia może zażądać od państwa trzeciego, by naprawiło szkodę powstałą wskutek wymuszenia ekonomicznego. Przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego Bernd Lange powiedział podczas sesji plenarnej parlamentu w październiku 2023 roku. Mamy teraz instrument, który nie jest bezzębnym tygrysem. Ten tygrys ma zęby. To nie pistolet na wodę, ale prawdziwa broń. I czasami trzeba położyć tę broń na stole, nawet jeżeli nie będzie się jej codziennie używać. Bo jest jasne, że ten instrument to ostateczność. Naprawdę chcemy uniknąć wymuszenia. Chcemy rozwiązywać problemy w drodze porozumienia z naszymi partnerami handlowymi. Ale jeżeli nie będzie innego wyjścia, mamy możliwość obrony naszych interesów gospodarczych za pomocą tego instrumentu. Nowy instrument jest środkiem prawnym, dzięki któremu państwa członkowskie mogą walczyć z wymuszaniem ekonomicznym ze strony państw spoza Unii. Jest to bardzo ważny instrument w aktualnej sytuacji geopolitycznej, w której nowe potęgi gospodarcze podejmują działania coraz bardziej agresywnie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Think Tanku Parlamentu Europejskiego.
1: Az óceánokban, a parttól egészen a tengerfenékig csak úgy nyüzsög az élet. A mikroszkópikus planktonoktól kezdve a Föld legnagyobb élőlényéig, a kékbálnáig, több ezer tengeri faj él a vizeikben. A mi túlélésünk is az óceánoktól függ. A legtöbben mégis magától értetődőnek vesszük, hogy az óceánok és tengerek adják táplálékunk egy részét. Sokszor pedig arról is hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy az élethez szintén nélkülözhetetlen oxigén jelentős részét is az óceánok termelik. Emellett szabályozzák az éghajlatot, és egy sor gazdasági és szabadidős tevékenységet is lehetővé tesznek, gondoljunk csak a halászatra vagy a búvárkodásra. Az óceánok hatalmasnak és legyőzhetetlennek tűnnek, mégis sérülékenyek. Egészségük, és egyben a mi egészségünk is azon múlik, hogy sikerül-e megtartani azt a létfontosságú természetes egyensúlyt, amely most veszélyben van. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy milyen eszközökkel védi az Unió az óceánokat. Kié az óceán? Senkié és egyben mindenkié, válaszolhatnánk. Az óceánok az emberiség közös örökségét képezik. Ez azt jelenti, hogy egyetlen állam sem követelheti, vagy sajátíthatja ki őket magának. A partmenti országoknak azonban jogukban áll, hogy egy kijelölt határon belül használják az óceánok erőforrásait. Ez a terület a partvonaltól 200 tengeri mérföldig terjed, és az adott parti állam kizárólagos gazdasági övezetének számít. Itt kutatásokat végezhet és gazdálkodhat a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal, például a halállományokkal, az olajjal és a gázzal. Ezeken a gazdasági övezeteken túl már a nyílt tengerek találhatók, amelyek a világ óceáni területének kétharmadát teszik ki. A nyílt tengerek biztosítják az élőlények életterének döntő többségét. Számokban kifejezve ez a Föld élőhelyeinek 95%-át jelenti. A nyílt tengerek segítenek tehát megérteni, hogy miért is olyan fontos az óceánok védelme. A legtöbb nyílt tengeri víz hideg és sötét, a víz alatti nyomás szinte elviselhetetlen. Ezért ezeket a területeket még nemigen tárta fel az emberiség. A hatályos nemzetközi jog értelmében ugyanakkor minden állam szabadon hajózhat, halászhat és kutathat ezeken a vizeken. A hivatalos védelem hiánya miatt a nyílt tengereket a túlzott kiaknázás veszélye fenyegeti, ami pedig egyes fajok eltűnésével és az ökoszisztémák sérülésével jár. Már történtek azonban lépések a helyzet orvoslására. Arra a kérdésre, hogy kié az óceán, nincs egyértelmű válasz. Ennek ellenére az Egyesült Nemzetek Szervezetének 2023-ban sikerült tető alá hoznia egy kötelező érvényű megállapodást, hogy 2030-ra legalább a világ óceánjainak 30%-a védettséget élvezzen. Ezzel az úgynevezett nyílt tengerekről szóló szerződéssel először válik lehetővé, hogy a nemzeti határokon kívül eső óceáni területek nemzetközi védelemben részesüljenek. A szerződést több mint egy évtizedes előkészítő munka után konszenzussal fogadták el a tagországok az Egyesült Nemzetek 2023-as New York-i ülésén. A megállapodás bejelentését óriási taps kísérte a helyszínen. Rina Lee, a kormányközi konferencia elnöke meghatottan adta hírül a hosszú folyamat sikeres lezárását.
3: Good evening, ish, ladies and gentlemen.
4: Jó estét, hölgyeim és uraim! A hajó révbe ért.
3: The ship has reached the shore.
1: Az Európai Unió és tagállamai mindig is határozottan kiálltak a szerződés mellett. Az Unió ugyanis felismerte, hogy egyetlen ország sem képes egyedül megvédeni az óceánokat, ezért mindvégig rendíthetetlenül támogatta az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy az ügy érdekében összefogja a nemzetközi közösséget. A nyílt tengerekről szóló szerződés értelmében az elkövetkező években új védett tengeri területeket jelölnek majd ki. Ehhez most az egyes országokon a sor. Javaslatot kell tenniük, hogy mely gazdag biodiverzitású nyílt tengeri régiók kapjanak védelmet. Az Azori-szigetek és a Kanári-szigetek például messzeföldön híresek gazdag tengeri élővilágukról. A cetfélékhez tartozó tengeri emlősökön, például a bálnákon és a delfineken kívül, sokféle tengeri madarat és mélytengeri ökoszisztémát csodálhatunk meg itt. Néhány védett tengeri terület már létezik ugyan Európában, azonban általában elmondható, hogy még sok tengeri régióban nem elég hatékony a jogszabályok betartatása, és nem elég átfogó a védelem. A szerződés azt is biztosítani fogja, hogy az országok igazságosan osztozzanak a tengeri erőforrásokon. Például, ha Portugália lehetővé teszi Spanyolország számára, hogy a vizein halásszon, a szerződés értelmében Portugáliát méltányos rész illeti meg a fogásból származó nyereségből. A szabályozás garantálja továbbá, hogy a tudományos kutatások eredményeit is megosszák azzal az országgal, amelynek vizein a kutatást végezték. A nyílt tengerekről szóló szerződést több mint 90 ENSZ tagállam írta alá, és legalább 60 országnak ratifikálnia kell ahhoz, hogy 2025-ig hatályba léphessen. Az óceánok védelmével magunkat védjük. A nyílt tengerekről szóló szerződés fontos mérföldkő. Lényegesen közelebb kerültünk vele céljainkhoz, az óceáni erőforrások védelméhez és fenntartható használatához. 2022-ben a franciaországi Brestben nemzetközi csúcstalálkozót rendeztek az óceánok védelme témájában. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a következő szavakkal zárta ott tartott beszédét.
5: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless.
4: Tisztelt hölgyeim és uraim! Az óceánok hatalmasak, vadak és állandóan mozgásban vannak. A partjukon állva egészen kicsinek érezzük magunkat, eltölt bennünket a tisztelet és az alázat. Azért gyűltünk össze itt Brestben, hogy felismerjük, hogy milyen sokat tehetünk, és milyen hatalmas a saját felelősségünk a jövő generációival szemben. Így hát ne váltsuk apró pénzre ambíciónkat, gondolkozzunk nagyban. Küldetésünk ugyanis óriási, mint maga az óceán. Köszönöm figyelmüket!
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
6: Wasan is millini votaw. Bejn is-sitta u d-disata ġunju ta' din is-sena, miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jgħinu fit-tiswir tal-futur tal-Unjoni Ewropea billi jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej. Il-Parlament Ewropew huwa l-uniku korp tal-Unjoni Ewropea elett direttament. U l-elezzjonijiet Ewropej huma wieħed mill-akbar avvenimenti demokratiċi fid-dinja. F'din is-sensiela ta' podcasts se nispjegaw dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin. F'dan l-episodju se nkunu qed niddiskutu kif jitqasmu s-siġijiet fil-Parlament.
7: Bħala l-korp li jfassal il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew jirrappreżenta l-interessi ta' miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea ta' 27 stat membru, irrispettivament mill-affiljazzjonijiet u twemmin politiċi, it-qassim ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew huwa xhieda tal-impenn tal-Unjoni Ewropea lejn id-demokrazija u r-rappreżentanza. Din is-sena se jiġu eletti 720 membru tal-Parlament Ewropew jew MEPs. Dan ifisser li se jkun hemm 15-il membru aktar milli hemm fil-Parlament bħalissa. Biex nifhmu aħjar kif jaħdem il-proċess demokratiku fl-Unjoni Ewropea, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn il-mod kif is-siġġijiet fil-Parlament Ewropew jiġu allokati fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.
6: Is-siġġijiet jiġu allokati permezz ta' sistema msejħa proporzjonalità digressiva li kienet implementata skont it-Trattat ta' Lisbona. Din taħdem hekk. Kull pajjiż jiġi allokat ċertu numru ta' siġġijiet. Il-pajjiżi l-kbar għandhom aktar siġġijiet u pajjiżi iżgħar għandhom anqas siġġijiet. Il-membri tal-Parlament Ewropew minn pajjiżi akbar jirrappreżentaw ukoll aktar nies minn dawk minn pajjiżi iżgħar. Pereżempju, billi l-Ġermanja huwa l-pajjiż bl-akbar popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea, għandha 96 siġġu. Li fil-fatt huwa l-akbar sem fil-Parlament. Sa dan it-tant, pajjiżi iżgħar bħal Malta, il-Lussemburgu u ċipru għandhom biss 6 siġġijiet, li huwa wkoll lanqas numru ta' siġġijiet li pajjiż jista' jkollu. Għaldaqstant, bejn wieħed u ieħor, il-Ġermanja għandha siġġu għal kull 860,000 abitant, filwaqt li Malta għandha siġġu għal kull 90,000 abitant. Dan jiżgura li l-vot ta' kull ċittadin ikollu l-istess importanza, ikun li ma jkun il-pajjiż li dak iċ-ċittadin jgħix fih. La darba jiġu eletti il-membri tal-Parlament Ewropew ippoġġu fi gruppi politiċi li huma organizzati skont l-affiljazzjoni politika u mhux skont in-nazzjonalità. Tul id-disa leġislatura, jiġifieri bejn l-2019 u l-2024, kien hemm 7 gruppi politiċi. Iżda dan mhuwiex numru stabbilit. Biex jiġi ffurmat grupp politiku, dan irid ikollu 23 membru jew aktar, u mill-lanqas kwart tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jridu jkunu rappreżentati fih dan il-grupp. Wara l-elezzjonijiet Ewropej ta' Ġunju li ġej, id-distribuzzjoni tas-siġġijiet se tirrifletti x-xenarju politiku varjat tal-Ewropa. Il-Parlament Ewropew għandu wkoll rol vitali fit-tfassir tal-leġiżlazzjoni u l-politiki li jħallu impatt fuq il-ħajja ta' miljuni ta' nies madwar l-Unjoni Ewropea. Din hija biss raġuni waħda għaliex il-vot tiegħek huwa tant importanti fl-elezzjonijiet.
7: Il-vot tiegħek se jiddeċiedi liema membri tal-Parlament Ewropew se jirrappreżenta fit ħejjija tal-liġijiet ġodda u se jinfluwenza wkoll l-għażla tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn id-deċiżjonijiet se jsawru l-ħajja tiegħek ta' kuljum u l-ħajja tan-nies madwar l-Unjoni Ewropea. Id-demokrazija mhijiex xi ħaġa li għandha titqies bħala fatta. Id-demokrazija hija xi ħaġa li rridu niksbu kollettivament u għalhekk hija wkoll responsabbilità kollettiva li kull wieħed waħda minna għandu rwol x'jaqdi fiha. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: Filmen hade världspremiär under årets filmfestival i Cannes och har tilldelat Skansstiftelsens pris och Franska författarförbundets pris. Europaparlamentets kulturutskott utser varje år en panel med filmkännare från hela Europa som får i uppdrag att välja ut de filmer som ska tävla i Lux publikpriset. Europaparlamentets översättartjänst textar de nominerade filmerna på EU:s 24 officiella språk och därefter visas de på biografer över hela EU. Biobesökarna kan betygsätta dem med upp till 5 stjärnor på Lux publikprisets webbplats. För att få fram slutresultatet och utse en vinnare lägger man ihop publikens röst med parlamentarikernas. Båda grupperna har 50% vardera av rösterna. Vinnarfilmen kommer att tillkännages i april under en särskild ceremoni på Europaparlamentet. Lux publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om EU:s sociala och politiska frågor. Det var allt för den här gången. Den här podden produceras av Europaul Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Esimene mai 2004 oli ajalooline päev 10 Euroopa riigi jaoks. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta liitusid Euroopa Liiduga. See oli pidupäev, mille Euroopas valitses kokkuhoidev ja lootusrikas meeleolu. Räägime veidi lähemalt, kuidas see kõik juhtus. Euroopa Liit on oma ajaloo jooksul mitu korda laienenud. Kõige suurem laienemine toimus 2004. Aastal, kui liiduga ühines 10 uut riiki. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta. Pärast seda laienemist kuulus Euroopa Liitu 25 riiki. Tegelikult plaaniti juba sel ajal laienemist jätkata, et jõuda 30 liikmesriigini. Miks oli just see laienemine nii oluline? Esiteks on see Euroopa Liidu suurim laienemine. Liidu liikmeks said 3 riiki, mis olid varem kuulunud Nõukogude Liitu, Eesti, Läti ja Leedu. 4 riiki, mis olid olnud Nõukogude Liidu satelliitriigid, Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia. 1 Jugoslaaviasse kuulunud riik, Sloveenia ning 2 Vahemere saare riiki, Küpros ja Malta. Uutele liikmesriikidele tähendas ühinemine püüdlust tihedama koostöö ning suurema heaolu ja solidaarsuse poole. 2004. Aasta laienemine tähendas rohkemat kui vaid Euroopa Liidu liikmesriikide arvu tõusu. Toimus geopoliitilise maastiku muutus, mis mõjutab Euroopa tulevikku veel mitmete järeltulevate põlvede jooksul. See laienemine nihutas Euroopa Liidu piiri idasuunas ja suurendas liidu rolli Euroopat stabiliseeriva jõuna. Miks tahtsid need riigid Euroopa Liiduga liituda? Euroopa Liit sümboliseeris nende jaoks demokraatiat, vabadust ja suuremaid võimalusi, millest nad lootsid liiduga ühinedes osa saada. Pärast kommunistlike režiimide lagunemist Ida- ja Kesk-Euroopas otsustasid sealsed riigid demokraatiale ja turumajandusele üle minna. Selle laienemisega, mis viis liidu liikmesriikide arvu 15-25, kulmineerus nende riikide jaoks pikk ühinemisprotsess. Euroopa, mida pool sajandit olid lõhestanud raudne eesriie ja külm sõda, sai lõpuks ometi taas ühineda. Aasta laienemine kujutas endast ka suurt väljakutset keelelises mõttes. Nimelt tõusis Euroopa Liidu ametlike keelte arv 11-20. Lisandus 9 uut keelt: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovaki, Sloveeni ja Malta keel. Euroopa Parlamendi tõlketeenistus lõi 9 uut tõlkeüksust, et kõik kodanikud saaksid Euroopa Parlamendi tegevust jälgida oma keeles. Laienemisele eelnenud aastatel, kui liitumisläbirääkimised alles käisid, tegid parlamendis töötavad tõlkijad juba ettevalmistusi. Nad õppisid varsti lisanduvaid keeli, et olla valmis nendest tõlkima. Euroopa Liidu töökeelte rohkus näitab, et kaasatus ja mitmekesisus on liidu jaoks südameasi. Keel ei ole mitte ainult suhtlusvahend, vaid aken riigi ajalukku, kultuuri ja identiteeti. Tänu tõlkimisele saab EL-i tegevust jälgida ja EL-iga suhelda kõigis ametlikes keeltes, mis tähendab, et iga hääl on kuuldav. Pärast 2004. Aasta laienemist, mis oli Euroopa Liidu jaoks 5., on toimunud veel 2 laienemist. 2007. Aastal liitusid Bulgaaria ja Rumeenia ning 2013. Aastal Horvaatia. Nüüd, 20 aastat hiljem, on 2004. aasta laienemise mõju Euroopas endiselt tunda. Euroopa Liit on taaskord näidanud, et aina muutuvas maailmas on ta lootuse, progressi ja koostöö sümbol. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Euroopan oikeusasiamies on riippumaton ja puolueeton elin. Se auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Oikeusasiamies tutkii unionin toimielinten ja muiden elinten hallinnollisia epäkohtia ja toimii sovittelijana unionin toimielinten ja kansalaisten välillä. Termi oikeusasiamies viittaa sekä itse virastoon että sen johtajaan. Oikeusasiamies laatii joka vuosi työstään toimintakertomuksen Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentti valitsee oikeusasiamiehen 5 vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Joulukuusta 2024 alkaen oikeusasiamiehenä on toiminut Teresa Anginiu. Hän on taustaltaan riippumaton ihmisoikeusasiantuntija ja tutkija. Hän on myös Euroopan petosten torjuntaviraston valvontakomitean jäsen ja entinen Portugalin apulaisoikeusasiamies. Ennen häntä Euroopan oikeusasiamiehen virkaa hoiti heinäkuusta 2013 alkaen irlantilainen toimittaja Emilio Riley. Oikeusasiamies siis tutkii hallinnollisia epäkohtia. Mietit ehkä, mikä sitten on hallinnollinen epäkohta. Käsite kattaa hallinnolliset väärinkäytökset, epäoikeudenmukaisen kohtelun ja syrjinnän, mutta myös toimivallan väärinkäytön sekä rekrytointipolitiikan. Hallinnollisesta epäkohdasta voi myös olla kyse silloin, jos jokin tieto puuttuu tai se on evätty. Euroopan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä sen jälkeen, jos asianomainen toimielin ei korjaa hallinnollista epäkohtaa. Ensin kuitenkin pitää aina ottaa yhteyttä asianomaiseen toimielimeen. Kantelun voi tehdä millä tahansa Euroopan unionin 24 virallisella kielellä. Oikeusasiamies on puolueeton elin, joten se ei ota vastaan käskyjä miltään viranomaiselta tai organisaatiolta. Se aloittaa tutkimukset joko kantelun perusteella tai omasta aloitteestaan. Se ei kuitenkaan voi tutkia asioita, joista on jo nostettu oikeudessa kanne. Euroopan unionin tuomioistuin voi erottaa oikeusasiamiehen poikkeuksellisissa olosuhteissa ja Euroopan parlamentin pyynnöstä, jos hän ei enää täytä tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä tai jos hän on syyllistynyt vakavaan virkavirheeseen. Miten oikeusasiamies sitten toimii? Hallinnollisesta epäkohdasta pitää ilmoittaa ensin asianomaiselle toimielimelle. Jos tämä ei tuota tulosta, asiasta voi tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle. Euroopan oikeusasiamies yrittää ensin ratkaista ongelman sovittelemalla. Jos se ei onnistu, hän voi antaa toimielimelle suosituksia. Jos toimielin ei hyväksy suosituksia, oikeusasiamies voi antaa aiheesta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille, joka sitten toteuttaa asian edellyttämät toimet. Otetaan esimerkki heinäkuulta 2024. Silloinen oikeusasiamies Emilio Riley havaitsi 5 erillisessä tutkimuksessa, että Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto EPSO oli käsitellyt huonosti valitukset, jotka koskivat sen verkossa järjestämiä valintakokeita. Hakijat valittivat erityisesti testien käynnistämisongelmista, testialustan toimintahäiriöistä ja liian pitkistä odotusajoista. Erässä tutkimuksessa oikeusasiamies oli ehdottanut, että EPSO ottaisi selvää, voitiinko suoritetun kokeen tekniset näkökohdat ja eri välineiden toiminta tarkistaa takautuvasti teknisistä logitiedoista. EPSOn pitäisi mahdollisuuksien mukaan jatkossa vaatia, että tällainen toiminto sisällytetään seuraavaan etätestaussopimukseen. 4 muussa tutkimuksessa oikeusasiamies pyysi EPSOa ottamaan yhteyttä kantelijoihin, jotta kuhunkin tilanteeseen löytyisi sopiva ja oikeudenmukainen ratkaisu. Oikeusasiamiehellä on muitakin valtuuksia. Hän voi toimia ennakoivasti laajemmissa strategiakysymyksissä. Oikeusasiamies voi kiinnittää huomiota yleisen edunmukaisiin näkökohtiin ja tutkia kysymyksiä, jotka liittyvät unionin toimielimiin ja demokraattiseen päätöksentekoprosessiin. Otetaanpa jälleen esimerkiksi EPSO. Oikeusasiamies tutki EPSOn etätestausta edellä mainittujen 5 tutkimuksen lisäksi myös oma-aloitteisesti. Tutkimuksen johtopäätöksissä ehdotettiin, että Epson pitäisi varmistaa, että tekniset vaatimukset eivät aseta tiettyjä hakijoita epäedulliseen asemaan tai estä heitä osallistumasta etänä valintakokeisiin. Hakijoiden olisi myös saatava ohjeet, joissa kerrotaan, miten he voivat korjata viat ja valittaa kokeen aikana. Epson pitäisi myös tarkistaa omia valitussääntöjään. Oikeusasiamies ehdotti myös, että Epson pitäisi taata, että hakijat voivat suorittaa kokeet uudelleen paikan päällä arviointikeskuksissa, jos Epso ei onnistu korjaamaan niitä etäkokeiden ongelmia, jotka vaarantavat hakijoiden yhtäläiset mahdollisuudet. On kuitenkin pidettävä mielessä, että Euroopan oikeusasiamies ei voi tutkia kanteluita, jotka koskevat jäsenmaiden kansallisia, alueellisia tai paikallisia hallintoelimiä, vaikka kantelut liittyisivätkin EU-asioihin. Näissä tapauksissa ongelmista voi tehdä kantelun kansallisille tai alueellisille oikeusasiamiehille. Euroopan oikeusasiamiehen toimisto käsittelee vuosittain yli 700 kantelua eri puolilta Euroopan unionia ja käynnistää yli 350 tutkimusta. Oikeusasiamies auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Se on tärkeä tehtävä unionin toiminnan sujuvuuden kannalta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
3: Vi visgot kunu saiten denna skach mile internetes tanga hohirta maraged tanga. Usaiden jid kinje fuile tas nachul en horiseli gewainaun. Ach nit en ne tanga hohirta nashun ta fihet er fodenentes felaher. Ni hawain kunu saiten dina bauva ags brakfalve id. Ach usaiden dina lahestot id choma chon commerside yen of lagelta ags corder. Chon fasot de vuskel fen egsulach tanga ags kulturhason. Dogan an Oshun Anta and Triula Fihid the V Van for my law it an Oshunta and a Dalha Korhirta. Tarigestukle, Egoidwan Haidan, Rachtiachnes Far. In Sanagran saw Fairmeter Hangaka Korhirta in Sanantis. Agasar will a Yenavig Parliament Nahorpa, Honia the Chevno, Agasar Kurkan Keen. Tá tangacha cóthíocht de sever agus ag súil. Níos tochtaí fós is tangacha anta féiniad, bheit a chiaalaíon nachhuiilead bunathe ar hangacha leabharthe. Bíon a gramadach, a stórfocail agus a cóhair féin ag gach tanga cóthíochta, agus bíon glúcheangal idir í agus an pobl agus an cultúr in ar arbarsí. Mar hompla, úsáid ar tanga cóthíochta na hidáile in san hidáil, tanga cóthíochta na Francis a rank, agus tá rá hanga cóthíochta ar le ag tíortha áirithe. Tá ceannig an melg den Flemish agus cean de rankís na Belge chugás. Bíon ag súlacht le fescin de dancha cóthíochta i brath an díir nó an réigiún in bhfuiltar ar an ísgrúpa atá gceist agus fiúar an ggóthaíocht só síalta. Ní hamháin gan úsáid riad mar bhó comarsáide ach úsáid riad chumach an léirú cultúrtha, féinúlacht agus cruthaíocht aliaanta a churinúil. Díreacha súil le tancha leabharthe is féidir tancha cóthíochta a dheilt de réir finta tancha. Is féidir le rá hanga chóthíochta bheith cosúil ina chéile, ach ní bhíonn siad díreach mar an géana riamh. Mar hompla is fear a thuig an úsáidóirí hanga chóthíochta na Gearmáine, tanga chóthíochta na Hostara agus tanga chóthíochta na Híseltíre ná úsáidóirí hanga chóthíochta na Gréige. Fé láthair ins na 7 mailstad fihid tá 9 danga chóthíochta náisiúnta fihid an úsáid. Úsáid in Luxembourg a leagan féin de hanga chóthíochta na Gearmáine, agus aithní an rain tíortha ó le nionling agus an astáin níos mó ná tanga chóthíochta amháin. Úsáidtear tanga chóthíochta na fiúnlinge agus tanga chóthíochta dhiúnla nó chuálanach in san nionling, agus úsáidtear tangacha chóthíochta na hastáine agus na ruise in san astáin. Gné anna spéisiúil amháin ná gur minic an éiríonn le daoine bora ó thiortha éagsúile cumarsáid éfachtach a dhéanamh fiúnar nach bhfuil tanga chóthíochta náisiúnta chuitnacha. Sáulig dana bauer on frank a buile dana on balling curagas. Cégan úsáidin siad tangacha cóthíochta náisiúnta ag súile, is dóch gan aim seo siad slite chun comarsáidí anamh go tapig, tré úsáid a bhaint as cóthaí agus gothaí cuirp agus gnuaise cóhaointe. Bheadh sé seo bhadnas dacra de bhirt le héisteacht nach labhann an tanga leabharthe chéana. Cé nach chuil éon tanga cóthíochta i Líochán, tá chuoin cheap na tanga cóthíochta thigtar a bhonn cuitin ag forbairt le fada, go háirithe ó 1951, nuair a chur cónaim ghaonda na mabhair ar bun. Is Córas Cumarsáide í an chóirthíocht idirnáisiúnta a úsáidtear síomhna idirnáisiúnta ó il cógálacha agus cruinnithe. Ní teanga amláin caidánaithe ná fuair Málta í. Níl aon ghramadach ná stáir focail seasta aici, agus tarraingíonn si ar ghothaí, ar chóirthí córáinte agus ar chóthaíochas. Is minic a chuim sin an chóirthíocht idirnáisiúnta na chóirthí is aithanta go idirnáisiúnta, agus is féad le a bheith difuil le breithe an réigiún. Má hampla is gnách an úsáidir cóirthí níos coitianta in iarthar na hárpa a ggóthaíochas an aontais, agus is féidir éagsúlachtaí difriúla a eiscint a ggóthaíochas na háise nó na Hafrica. Tá sé tátacha thuiscint nach dagan an chóirthíocht idir náisiúnta inionad teangacha chóirthíochta náisiúnta ná nach chuil an stádas dlathúil céan aici. Mar sin féin in san aontas agus ar an leibhéil idir náisiúnta, tá méad úsúntasach tagtha in éile bheith ar teangacht sa chóirthíocht idir náisiúnta go háirithe ag cruinnithe agus imeachtaí ardlabhéil. Léiríonn an fásan an méadú atá teachta thug luisteach agus ar rannfáirtíocht dína bora agus dína brachfára ar fud na hárpa, agus legann sé béim ar ngá atá le hirlasí cumarsáide cuiimseocha. Mar sin, cad é ról Parlament na hárpa ina leasa? Cintíonn an Parlament go gcuirtear a díospóireacht díos a suíomlánach ar fáil i dteanga chóirthíochta deisirí a bhfuil sé de dhí orthu. I bheith sa séideag lech an Parlament rún mad le teangacha chóthaíochta agus at-teangairí teanga chóthaíochta garmúla, ag aithint na nifriochtaí ina náiteacht agus a gáilíocht na hat-teangairchta teanga chóthaíochta ar fud thiartha an aontais. Thacaigh sí chomh maith le hat-teangairacht sa chóthaíochta idirnáisiúnta a chur ar fáil ag gach sí amlánach. Ina hántas an, lech an Parlament rún mad le Convenciún na Náisiún Aontaithe a chearta dína féhí chumas a chur bhaim. Sarún, chuir na feisirí a bhisca láidir go gáreachtain a bheith ag dína féhí chumas ar eolas agus ar chumarsáid, i bhormáidí agus technáíochtaí in reachtana atá rúnach de haisna éagsúla mí chumas, teangacha chóthaíochta in san áirimh. Dá bhrí san díirad ar an gcumisiún na bearta is gá dhéanamh chun na chinntú go gcuirfí dlithe an aontais féh reachtain ar eolas agus chumarsáid i bhaim. Ina rún mar le teangacha chóthaíochta, leag an Parlament béim ar an dácht a bhain le hat-teangairí chóthaíochta garmúla cáilithe, agus díir si go n-athnófaí teangacha chóthaíochta náisiúnta agus réigiúnacha go hifigúil ins na Beilstáid agus ar leibhéil an aontais ar éan. Ar deireadh spreag na feisirí tíortha an aontais chun foghlaim teangacha chóthaíochta a chur chun cinn ar an tlí chéanna le teangacha íosachta, agus iad a chur in san áireamh i gcuriculum scoile. Tá sé mar aimne sin feasacht a theangacha chóthaíochta ar dú, an úsáid a bhéadú, agus cuiimsú teanga agus sóisialta níos fearracha chun cinn. I mí bheanfór fehefeh ceair dhéan aontas orpach na mór, an téan a gcríocht ar náisiúnta dhéan non-díocht ar roinne bora ar an leibhéil orpach agus ar chólacha seo gach ceann de 8 meilstad fithe an aontais, pápéir seasa bheith ílsú d'ár tidal, teangacha chóthaíocht na náisiúnta mar theangacha ifigúla den aontas. Íirtas a fápéir seasamh san go n-athnófaí na né deanga chóthaíocht na náisiúnta fihid mar theangacha ifigúla de chud na aontais, in éanacht leis na ceithre theanga ifigúla fihid leabharthe atá ann fé láthair. Leag do béim ann ar oblagáid dlithúil an aontais éagsúlacht teanga agus chultúra ar mú, agus idirdhealú teanga bhanaithe a chosc mar chud dá bhairtas al teangachais. Is crí luachanna de chud na aontais iad an éagsúlacht teanga agus an tiltangachas. Cé go bhfuil dulchan cinn suntasach déanta ó thaobh tíorghach il teangach saibhir an aontais a chur chun cinn agus a chasanta, teangacha chóthaíochta in san áirimh. Tá obair fós le denimh chun na chinntú go dúirfar aithantas amláin de theangacha chóthaíochta agus go mbeidh reachtain orthu i ngach pobal agus ar náil. Chun tacú le reachtain ar eolas de chách, chuir an Europarl Radio trascríbhing ar fáil de gach podchéile. Tá an méid sanna ggóhair le caidáin in reachtainachta, agus tá sé mar aim leis i chinntú gur féad le dína bora agus dína brachfára agus aonas a lecht éisteachta bhfuil trascríbing de í orthu fanóint ar an eolas fé obair Parlament na hárpa. Fé ábhar chur fáil i dteanga thuiléir in reachtana, chuir an Parlament na hárpa le hidirflé poiblí cuiimseach, agus chuirn si eolas a fáil de ghine ar fud an aontais. Nuair a thacaimid leis an éagsúlacht teanga, agus le reachtain chóanan ar chumarsáid, cruthaimid árap atá níos cuiimsethaí de chách. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Parlament na hárpa a chur an podcréile sa de láthair.
4: Eddigi utazásainkra gondolva, vajon mi az, ami egy helyből a leginkább megmarad az emlékezetünkben? Gyakran nem csak a múzeumok és a műemlékek. Lehet ez egy dal, amelyet az utcákat róva hallottunk, egy fesztivál vagy egy környék jellegzetes hangulata is.
5: Az európai városok és régiók arculatát nagy mértékben alakítja a kultúra. Az utcai fesztiválok, a helyi koncertek és a közösségi művészeti projektek összehozzák az embereket és segítenek élhetőbbé tenni a városokat. Ez az elgondolás ihlette meg az Európai Unió egyik legismertebb kulturális kezdeményezésének, az Európa Kulturális Fővárosa programnak az ötletgazdáit is. Melina Mercouri görög kultuszminisztert és francia kollégáját Jack Langot. Kettejük alapkoncepciója egyszerű, de nagyszerű volt. A kultúra képes közelebb hozni egymáshoz a polgárokat.
4: Európa első kulturális fővárosa Athén lett 1985-ben, azóta pedig az évek során Európa szerte több mint 70 város viselte a címet. Köztük két magyar város, Pécs és Veszprém is, 2010-ben, illetve 2023-ban. Minden évben 2-3 város kap lehetőséget arra, hogy egész Európa előtt, sőt azon túl is bemutassa kulturális életét. De hogy lesz egy európai városból európai kultúrfőváros?
5: A folyamat nem kevesebb, mint 6 évig tart. Először is az Európai Bizottság eldönti, mely országok jogosultak egy adott évben pályázni. Ezután ezen országok indulni kívánó városai pályázatot nyújtanak be, amelyben ismertetik tervezett kulturális programkínálatukat. A pályázatokat egy független szakértőkből álló testület értékeli, majd országonként kiválaszt egy-egy várost. Végül ezek közül kerül ki az a két vagy néha három város, amely az adott évben Európa kulturális fővárosa lesz.
4: Választáskor több szempontot is figyelembe kell venni. Sokat nyom alatba például a kulturális programok színvonala és kivitelezhetősége, és az is, hogy azok várhatóan milyen hosszú távú előnyökkel járnak majd a város és lakói számára. Ami nem számít a kiválasztáskor, az a város nagysága. A címet több, 100 000-nél kisebb lélekszámú város is megkapta már, például az olaszországi Matera, az írországi Galway és az észtországi Tartu. Ami viszont tényleg számít, az a város emberi, pénzügyi és kulturális potenciája, és hogy mennyire képes minél többeket bevonni a programokba.
5: A kiválasztást követően a városoknak 4 év áll rendelkezésükre a felkészülésre. Ez alatt kell felállítaniuk a szükséges partnerségeket, megszervezniük a rendezvényeket és mozgósítaniuk a városlakókat. Aki tehát a címre jelölt városok egyikében él, nem egyszerű néző, hanem maga is tevékeny résztvevő lehet.
4: Az európai kulturális fővárosok konkrét támogatásban is részesülnek. Megkapják a 1,5 millió euróval járó Melina Mercouri díjat, és lehetőségük van más uniós programokba is bekapcsolódni, például további forrásokhoz juthatnak a kulturális és kreatív ágazatokat támogató Kreatív Európa programból.
5: De a cím messze nem csak a pénzről szól. Jó lehetőség ez a városoknak, hogy a nemzetközi figyelem homlokterében feltegyék magukat a világtérképre, új élettel töltsenek meg egyes városrészeket és közterületeket, élénkítsék az idegenforgalmukat. A cím birtokosai nem csak az adott évben profitálnak abból, hogy ők Európa kulturális fővárosai.
4: Vegyük például Marseille-Provence-ot, Európa egyik 2013-as kulturális fővárosát. Ebben az évben a környékre minden addiginál több 11 millió turista látogatott el, ami jelentősen növelte az ismertségét és a vonzerejét. A turizmus fellendítésén túl pedig maga Marseille-Provence is átalakult. Több közterületet megújítottak, például a tengerparti részt. Új kulturális helyszínek nyíltak, és a kultúra révén sikerült újra szorosabbra fűzni a kapcsolatot a különböző városrészek között. E helyszínek közül sok még ma is használatban van, a városban élők és az odalátogatók örömére.
5: Az európai kulturális fővárosok által kidolgozott programok egyszerre demonstrálják, hogy mennyi minden közös az európaiakban, és azt, ami az adott helyet egyedivé teszi. A koncepció túlmutat a helyi rendezvényeken, egyszerre szólítva meg az európai és az azon kívüli közönséget. A városoknak lehetőségük van bevonni a szomszédos régiókat is, de a program irányítása és levezénylése az ő feladatuk.
4: Tökéletes példa a 2025-ös kulturális főváros, a szlovéniai Nova Gorica, amely szoros partnerséget alakított ki az olaszországi szomszéd Gorícia városával, így először fordult elő, hogy két különböző ország egy-egy városa együtt osztozhatott egy címen. Ők pedig éltek a lehetőséggel, és összekapcsolták a határ két oldalán élő olasz és szlovén közösségeket. Az Európai Bizottság által közzétett beszédében Olaszország elnöke, Sergio Mattarella a következőket mondta erről.
6: A németországi Chemnitz mellett 2025-ben Nova Gorica lett Európa kulturális fővárosa. A szlovén város és testvérvárosa Gorícia együtt vállalta a kihívást, hogy határokon átnyúló kulturális élményt nyújtsanak a látogatóknak. A kultúra ugyanis nem ismer határokat, és benne egy olyan közösség léte jut kifejeződésre, amelynek tagjai nyitottak az ismeretszerzésre, a közös felfedezésre és a kölcsönös gyarapodásra.
4: Világos tehát, hogy Európa kulturális fővárosának lenni egyedülálló lehetőség a városok és polgáraik számára, hiszen a cím kulturális, társadalmi és gazdasági szinten is komoly előnyökkel jár. Felkeltettük az érdeklődését? Ha igen, járjon utána, hogyan támogatja az Európai Unió a kultúrát az ön lakhelyén vagy régiójában.
6: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.